Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album egyik hírvivője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Ray a folytatásban, aki elképesztően erős hetet zárt New Yorkban. Két rangos elismerést is átvehetett a dalszerzői és független művészi munkásságáért. Az egyik a Hall David Starlight Award, bevallom, nem sokat hallottam eddig erről a díjról. A dalszerző hírességek csarnokáról már igen, az ő gálájukon kapta meg ezt az elismerést. Olyan kivételes fiatal dalszerzőknek ítélik oda, akik eredeti dalaikkal hatalmas hatást gyakorolnak a zeneiparra. A másik pedig az Indie Spirit Award, ezt a Billboard eseményén vehette át, kiadó nélküli előadókat díjaznak ezzel a díjjal, hát olyan előadókat, akik elképesztő globális sikereket érnek el, márpedig Ray E.M., ez pedig a Where is My Husband?

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy a hajnali műszak mellé is, és hogyha valaki küzd az álomkorral, de mondjuk még dolgoznia kellene, hát kávé helyett egy egészen másfajta lendületet hozok. Accent és a Don't Leave jön az egészségpercek után mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több nap fény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózis függő. A bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcéma-szerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és hogyha valamiből árad most a 100% életigenlés és optimizmus, akkor az ez a dal. Jó kis funky house, jöhet? Olaszországból hozom, nagyon-nagyon szeretjük. Nekem a nyár, a kabriózás, a gyümölcs illat jut eszembe. Alex Kenji jön!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét, Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltozni.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikusban mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és a Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásfesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előreláthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fás szárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történet kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, úgyhogy tulajdonképpen ez most a Dunapart Fest After Party-ja. Rádió 1-es DJ-k voltak már ebben az órában, például Regál Lili, és hozok még olyan sztár DJ-ket, nemzetközi sztár DJ-ket, akikkel együtt bulisztunk Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Itt lesz például nem sokára Sam Felt, most pedig Joel Corey, aki a tavalyi fellépőink egyike volt, a Galantis-tel közös dalát hozom. Ezt nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a holland star DJ Sam Felt és a Heart Like Mine. Ezt a Heart szót nagyon szereti, mert hogy a saját lemez kiadójának az a neve, hogy Heart Felt Records. Feltörekvő tehetsége gondozásával, kiadással és rádióműsorokkal foglalkozik. Aztán ott van ugye a Heart Felt Foundation, ez pedig egy fenntarthatósági alapítvány, amely a zeneipar ökológiai lábnyomának csökkentéséért küzd. Tiszta bolygó kapitány ez a Sam Felt. Őt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A DJ legenda Avicii, aki az EDM-et összehozta a countryval, és picit maradunk még a country-s hangzásnál, de ezúttal popposabb irányba megyünk el. Miles Smith jön a Stargazing-gel, aztán itt lesz a Clean Bandit, Sean Paul Emery és a Rockabye. Az igazán korán kelőknek is jönnek az igazi mai slágerek. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kevés a szúnyog a városban, egyelőre nincs szükség a gyérítésükre. 70 centit apadt a Zalaszent Mihályi tó vízszintje, ma is sok napsütés és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Egyelőre nem lesz szúnyoggyérítés Nagykanizsán, ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette, hogy március eleje óta rovarbiológus szakemberek elemzik a térségben a szúnyogártalmat, vagyis a vízben a lárvák számát figyelik, illetve mérik a kifejlett szúnyogok számát. Ez alapján döntenek arról, hogy mikor és hol gyérítik a szúnyogokat, ezt az információt pedig minden héten közzéteszik a katasztrófavédelem honlapján. Eszerint egyébként idén, május utolsó hetében földi biológiai gyérítést végeztek a szakemberek Zalavár megye 50 hektárnyi területén, főleg a vízpartok környékén. Nem kíméli az asszály a Zalaszent Mihályi tavat. Az elmúlt hónapokban 70 centit apadt a tó vízszintje, ezért olyan víz alatti világ vált láthatóvá, amelyet eddig csak a halak ismerhettek, írja a ZAOL. A vízből ágak, bokrok és fatörzsek állnak ki, ugyanis a vízfelszín alatt egy bokorsor húzódik, ezt mondta a lapnak Pacsai Zsolt, a Zalaszent Mihályi Horgászok Egyesületének elnöke. A szakember hozzátette azt is, hogy a horgászok tréfásan a halak játszóterének nevezik a víz alatti akadályrendszert, hiszen itt bújnak meg a halak, és ide menekülnek a fárasztás közben is. A Horgász Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy már tavaly ősszel is kisebb volt a vízállás az átlagosnál, és télen sem volt annyi csapadék, hogy a tó visszatöltse magát a normál szintre. Ráadásul, mivel alig volt eső az elmúlt hónapokban, így folyamatosan csökken a vízszint. Elindult az aratás. Megkezdték a munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket, ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
3: Nagyon fontos, hogy üzenetet eljuttassunk a gazdálkodókhoz, az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A fürdőgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

egy csak igazi mai sláger, mert most egy nagyon menő brit DJ Stigala, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk. Stigala és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

rádió egy csak igazi mai sláger, megy most pedig egy olyan zene, ami 15 évvel korábbról hibernálódott állapotban felengedett és katapultált a slágerlisták és a streaming listák élére. Hát a közösségi média teljesen átírta, és az algoritmusok a játékszabályokat, hogy arról van szó, hogy miből is lesz sláger. Történt ugyanis, hogy 2010-ben elkészült ez a dal, Kero és

őrült nagy ipari mennyiségben elkezdtek készülni rá a mémek, miközben ez a zene szól a háttérben. Kédo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztően jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát, 15 évvel ezelőtt, ezt el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kédótól, itt a rád.

0: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj Zandvoort hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya a naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en. We'll be right back.

igazi mai sláger megy. Megan Thee Stallion és Dua Lipa után maradunk a vagáncsajoknál. Baby Rexha, Faithless és a New Religion az aktuális kedvenc szól most. Az igazán koránkelőknek. Deep.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új zebrák segíthetik a biztonságos közlekedést, rendőrök és fiatalok vigyáznak a strandolók biztonságára Zalakaroson, ma is napos, száraz időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Új zebrákat alakíthatnak ki Nagykanizsán, két forgalmas csomópontban lenne lakossági igény a gyalogátkelőkre, erről számolt be a Kanizsai Médiaház. Az egyikre a Lámpagyár utca és az Űrhajós utca kereszteződésének környékén, az egykori Tungstram-gyár közelében lenne szükség, mert bár a Lámpagyár évekkel ezelőtt bezárt, de sokan közlekednek itt a közelben található buszmegálló és a lakóövezet miatt. A másik érintett útszakasz a Magyar utca, Nádas utca és Űrhajós utca kereszteződésének térsége, ezen a szakaszon vannak zebrák, de nagyon távol esnek egymástól, ez pedig nehezíti a biztonságos közlekedést. A portál úgy tudja, hogy már tervezési szakaszban van a zebrák kialakítása, így a beruházások akár már jövőre megvalósulhatnak. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi strandon. Augusztus végéig két kortárs segítő teljesít szolgálatot, akik egy tolmáccsal és a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársával folyamatosan járőröznek, mondta a Kanizsai Médiaháznak Danhart Alexandra, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Hozzátette azt is, hogy a strand területén figyelnek a rendre és a közbiztonságra, és arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket, kint a parkolóban pedig arra ügyelnek, hogy ne maradjanak nyitva a járművek, ne legyenek szem előtt értékes személyes tárgyak, és a négylábú kedvencek sem maradjanak az autóban. Idén már 22. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt a fürdő területén. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós forróság őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, hogy egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhetőbb.
1: Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában hozok egy olyan szupersztárt, akinek most hétvégén volt az esküvője. Ő Taylor Swift, aki pedig érkezik, Lady Gaga, hát neki bármikor lehet. Kereken 2 évvel ezelőtt tudtuk meg, hogy jegyben jár párjával, Michael Polanskival, pont akkor volt a Párizsi Olimpia. 2 évvel telt már azóta. Lady Gaga, abrakadabra, így folytatódik most az óra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Bohemia Rhapsody, azt fejből tudom, hogy 5 perc 55, és szinte megegyezik a két hossz. Na, a lényeg az, hogy itt van a nyár, a jó idő, a kerti partik, a kabriózások időszaka, és ez a dal szépen menetel a Top 50-es listánkon is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Veszprém Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptembertől új helyen működik a Városi Fiók Könyvtár, még várják a bejelentéseket az aszbeszttel szennyeződhetett utakról, igazi nyári időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálják a gazdák a Nébik honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A Nébik aloldalán a vármány

0: található nyugdíjas otthonban működik majd, számol be róla a Kanizsai Médiaház. Azért van szükség a költözésre, mert az épület állapota évről évre romlik, a helyiségben pedig nincs klíma, így nagyon meleg van a könyvtárban, mondta Benke Dániel, a Halis István városi könyvtár igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a Fiók könyvtárban több ezer darabos könyvállomány található, ezek jelentős része nyáron átkerül majd az új helyszínre. Az igazgató hozzátette azt is, hogy a nagy meleg miatt a héten zárva tart a Hevesi úton található Fiók könyvtár, az olvasni vágyók most a városi könyvtárban tudnak könyveket kölcsönözni. Folyamatosan zajlanak Zalavár megyében az aszbest szennyezéssel kapcsolatos intézkedések. Több száz lakossági bejelentés érkezett az esetlegesen érintett felületekről, főleg parkolókról és kocsi bejárókról, amelyeken szennyezett kőzózalék lehet. A Zalavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan fogadják és rendszerezik a bejelentéseket, helyszínelnek, szükség esetén pedig laboratóriumi vizsgálatokat is végezhetnek. Közben a zöldhatóság@zala.gov.hu e-mail címre továbbra is várják a jelzéseket, és arra kérnek mindenkit, hogy a levélben írják meg a pontos helyszínt, a kőzózalék lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet és az eladót is nevezzék meg, hiszen ezek az adatok meggyorsíthatják a hatóság munkáját. Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran után pedig az a Star DJ érkezik, akivel közös dalt dobtak össze, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Valójában 12 évvel ezelőtt már játszották az Ultra Music Fesztiválon, és idén májusban hivatalosan is megjelent.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. Nem olyan rég, ugye itt volt Ed Sheeran, és most Taylor Swiftet hozom. Kettejük kapcsolata több mint egy évtizedre visszanyúló mély barátság és sikeres zenei együttműködés, úgyhogy nem meglepő, hogy Ed Sheeran is ott volt Taylor Swift pénteki esküvőjén. 2012-ben indult az ő kapcsolatuk, egy csomó duettet készítettek, és Ed Sheeran többször hangoztatta, hogy Swift az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismert.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától Balázsék Weekend, aztán hát ma is lesz top 50-es lista, természetesen a tegnapi ismétlése, ha valaki lecsúszott volna róla, 3 és 5 óra között. Kiderül például, hogy hanyadik Accent és Misha Miller közöse a Don't Leave. Ezt adatnál bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kevés a szúnyog a városban, egyelőre nincs szükség a gyérítésükre. 70 centit apadt a Zalaszent Mihályi tó vízszintje, ma is sok napsütés és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Egyelőre nem lesz szúnyoggyérítés Nagykanizsán, ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette, hogy március eleje óta rovarbiológus szakemberek elemzik a térségben a szúnyogártalmat, vagyis a vízben a lárvák számát figyelik, illetve mérik a kifejlett szúnyogok számát. Ez alapján döntenek arról, hogy mikor és hol gyérítik a szúnyogokat, ezt az információt pedig minden héten közzéteszik a katasztrófavédelem honlapján. Eszerint egyébként idén, május utolsó hetében földi biológiai gyérítést végeztek a szakemberek Zalavár megye 50 hektárnyi területén, főleg a vízpartok környékén. Nem kíméli az aszály a Zalaszent Mihályi tavat. Az elmúlt hónapokban 70 centit apadt a tó vízszintje, ezért olyan víz alatti világ vált láthatóvá, amelyet eddig csak a halak ismerhettek, írja a ZAOL. A vízből ágak, bokrok és fatörzsek állnak ki, ugyanis a vízfelszín alatt egy bokorsor húzódik, ezt mondta a lapnak Pacsai Zsolt, a Zalaszent Mihályi Horgászok Egyesületének elnöke. A szakember hozzátette azt is, hogy a horgászok tréfásan a halak játszóterének nevezik a víz alatti akadályrendszert, hiszen itt bújnak meg a halak, és ide menekülnek a fárasztás közben is. A Horgász Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy már tavaly ősszel is kisebb volt a vízállás az átlagosnál, és télen sem volt annyi csapadék, hogy a tó visszatöltse magát a normál szintre. Ráadásul, mivel alig volt eső az elmúlt hónapokban, így folyamatosan csökken a vízszint. Elindult az aratás. Megkezdték a munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Nagyon fontos, hogy üzenetet eljuttassunk a gazdálkodókhoz, az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától érkeznek Balázsék, Balázsék Weekend, most pedig David Guetta-ék a One Republic-kal közösen, és hát ugye ennek a dalnak az eredetije az Ozone nevű csapat 2003-as világslágere, a Dragostadinté dallama. Nem egy az egyben emelték át a One Republic-kal közösen, hanem a zenéileg teljesen újra értelmezték és feljátszották az egészet. Új vokát is kapott, és igazi mai sláger lett belőle, az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 7:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, aztán a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep, egészen reggel 8-ig, mert akkor meg Balázsék legjobb pillanatai érkeznek majd, Balázsék Weekend. Most pedig egy kicsikét felidézzük a születésnapi fesztiválunk legjobb pillanatait, amikor Cyril zenélt, az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében szól mindjárt. I don't need a camera to capture this moment.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új zebrák segíthetik a biztonságos közlekedést. Rendőrök és fiatalok vigyáznak a strandolók biztonságára Zalakaroson. Ma is napos, száraz időben bízhatunk. Köszöntöm Önök!

0: intézkedést. A portál úgy tudja, hogy már tervezési szakaszban van a zebrák kialakítása, így a beruházások akár már jövőre megvalósulhatnak. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi strandon. Augusztus végéig két kortárs segítő teljesít szolgálatot, akik egy tolmáccsal és a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársával folyamatosan járőröznek, mondta a Kanizsai Médiaháznak Danhart Alexandra, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Hozzátette azt is, hogy a strand területén figyelnek a rendre és a közbiztonságra, és arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket, kint a parkolóban pedig arra ügyelnek, hogy ne maradjanak nyitva a járművek, ne legyenek szem előtt értékes személyes tárgyak, és a négylábú kedvencek sem maradjanak az autóban. Idén már 22. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt a fürdő területén. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós forróság őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, hogy egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
1: Erre a célra a legjobb a 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elparlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
0: Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holland sztár DJ a folytatásban, Sam Felt és a Heart Like Mine, aztán pedig Balázsék rajongók, jön a napi betevő, a hétvégi legjobb pillanatok, Balázsék Weekend, én Kismerti legközelebb 10 után jövök.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

Liliszigett nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Pöstjén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH102 személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
1: Reklámot hallottak!
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám! Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizz velünk a Kis Balatonnál. Három napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Sler, Parnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavari.mytix.hu.
7: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
8: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szeptembertől új helyen működik a Városi Fiók Könyvtár, még várják a bejelentéseket az aszbeszttel szennyeződhetett utakról, igazi nyári időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálják a gazdák a Nébik honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A Nébik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
2: Elköltözik a Városi Fiók Könyvtár a Hevesi úti szolgáltatóházból. A tervek szerint szeptembertől a Kodály utcában található nyugdíjas otthonban működik majd, számol be róla a Kanizsai Médiaház. Azért van szükség a költözésre, mert az épület állapota évről évre romlik, a helyiségben pedig nincs klíma, így nagyon meleg van a könyvtárban, mondta Benke Dániel, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a Fiók Könyvtárban több ezer darabos könyvállomány található, ezek jelentős része nyáron átkerül majd az új helyszín. Az igazgató hozzátette azt is, hogy a nagy meleg miatt a héten zárva tart a Hevesi úton található Fiók Könyvtár, az olvasni vágyók most a Városi Könyvtárból tudnak könyveket kölcsönözni. Folyamatosan zajlanak Zalavár megyében az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos intézkedések. Több száz lakossági bejelentés érkezett az esetlegesen érintett felületekről, főleg parkolókról és kocsibejárókról, amelyeken szennyezett kőzózalék lehet. A Zalavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan fogadják és rendszerezik a bejelentéseket, helyszínelnek, szükség esetén pedig laboratóriumi vizsgálatokat is végezhetnek. Közben a zöldhatoság@zala.gov.hu e-mail címre továbbra is várják a jelzéseket, és arra kérnek mindenkit, hogy a levélben írják meg a pontos helyszínt, a kőzúzalék lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet és az eladót is nevezzék meg, hiszen ezek az adatok meggyorsíthatják a hatóság munkáját. Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Van forró vized, Zsűl?
5: Tudsz forralni? Forralni?
6: De nagyon forrót.
4: Ki akarok próbálni valamit?
6: A kísérletet.
4: Tessék?
6: Hangyákra?
4: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
6: Mehetünk,
4: csináljuk?
6: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
4: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
7: Nem, az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
4: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
7: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
4: Ne, fogalma nincsen
6: egyébként. Nem, de az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
7: én azért én izgulok. Ebben a más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
4: Ma olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Uh-huh. És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
8: Elég!
4: A repülőgépen.
8: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
4: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
7: Micsoda?
4: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
6: Tehát égési sérülések.
4: Farmeron keresztül?
6: Igen.
4: De nadrágon keresztül?
6: Persze.
7: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
4: Ez reptéri kávé?
6: Ez már a repülőgépen volt.
7: Repülőgépen? Nem.
4: Igen, ez a repülőgépen
6: igen,
4: történt,
6: és ott
4: persze.
6: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
4: Az nem védi meg?
6: Hát nem, hát az mondja, másodperc a tátás.
4: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott juhendeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
7: Pizsomát?
4: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
6: Hát az látszik. Az éget bőr, azt figyelj.
4: Az megmarad?
6: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
7: de
6: ugye
7: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
4: A kávét?
7: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. Az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
4: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
7: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
4: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
7: Igen, nem most kapja.
6: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
7: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
4: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
7: Hát, ha ilyen érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
4: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet
6: nem,
4: egy
6: nem
4: kávéval.
6: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
7: Mert tud a súrgódást, nagyon fáj neki a hú.
4: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
6: Ugyanaz, csak lent.
4: Atya úr is.
7: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
6: De az átültetés is fáj. Meg
7: hát de
6: után,
7: csak kicsit,
6: de meg nem
7: ezt
6: lesz
7: ki kell
6: olyan.
7: Bírni, de utána már jó lesz. De
4: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
8: Jó fejek.
7: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légit.
4: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
6: egyébként nem működik a
7: szerszám. Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
4: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondta egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
7: Epeműtét, 2010.
6: Az már gyerekkor.
4: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
6: De neki csak lelkisérüléseim
7: vannak.
6: Nekem
7: főleg lelkisérüléseim vannak.
4: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
7: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
4: Gyerekkorban?
7: Nem, ez is tavaly volt.
4: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod,
7: de. Nekem
4: egy
7: töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
4: a lábfejről. És az ilyen kalapácsújjaid vannak?
7: Addig is azok voltak.
4: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
7: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
4: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
7: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
4: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
7: Erkélyre még visszafogok rajta.
4: Olyan, mint a denevér.
7: Igen, igen.
4: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
7: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
6: Az meg nem látszik.
4: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
6: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
4: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
6: Van, a körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
4: És dobta a nagykést.
6: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
4: És ott egy is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
6: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
4: Gyerünk! Tényleg full érzékeny?
6: Full.
7: Megőrülsz! Csukba aztán is adnak, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
6: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
4: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapám azért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
7: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
6: Végre normálisan helyre tették.
4: Kiegyenesedett a kis ujjad.
7: Igen.
6: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
4: de
6: napig
4: jó
6: ott van.
4: Arcok!
6: Nagyon szerettem.
4: De jó
7: fejek. Is csinálták, amúgy
4: ez
7: az
4: minden normális laktanyába, a kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
6: Ott... Herpesz.
4: Nekem csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
6: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
4: Nem, nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új begyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én, nein!
7: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
4: Tényleg érzéketlen?
6: Itt, igen.
4: Szad már bele, akkor gyorsan
7: keményen.
6: De várjál, ha bőrén át megy, azért ott már érzékeny.
4: Mint a Bud Spencer filmben.
7: Tehát készült, csak így
4: üzlet. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézzél még azonnal, fia, hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
7: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
4: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
9: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
6: Tényleg van benne.
4: Van egy ilyen kis dolog,
6: egy siugró sánc.
9: Ez egy kicsit fölfelé.
4: Nagyon durva.
9: A szemöldököm még az egyik.
4: Az a nagyapád, kicsit, az nem az, csak az Gálbölgyics. Az egy kicsit Gálbölgyics, nem semmi.
9: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
4: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
7: Na mondjad neked, mit van.
4: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik. Így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
10: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
4: Húsvágóbárd,
10: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
4: Igen.
10: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
4: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
10: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
4: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor.
7: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe.
6: És
7: az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
4: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
6: Anyád senki nem azt mondta,
4: jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál
7: figyelj,
4: tovább.
7: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudtunk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod? Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
4: Gyerekidő.
7: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
4: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
7: Ó, ne!
4: Olyan most volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
7: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanúgy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd napig senki
4: nem. De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
7: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és így felakasztott a szemébe.
4: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
7: Semmi olyan nem lett, de...
4: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
6: Bizony.
4: Seggben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
7: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kihető. Ilyen gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
6: És a legót pedig nem engedjük el.
7: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy áll, nem kellett, jobban lettél.
4: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
7: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
4: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.
11: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: utakon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kevés a szúnyog a városban, egyelőre nincs szükség a gyérítésükre. 70 centit apadt a Zalaszent Mihályi tó vízszintje, ma is sok napsütés és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Egyelőre nem lesz szúnyoggyérítés Nagykanizsán, ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette, hogy március eleje óta rovarbiológus szakemberek elemzik a térségben a szúnyogártalmat, vagyis a vízben a lárvák számát figyelik, illetve mérik a kifejlett szúnyogok számát. Ez alapján döntenek arról, hogy mikor és hol gyérítik a szúnyogokat, ezt az információt pedig minden héten közzéteszik a katasztrófavédelem honlapján. Eszerint egyébként idén, május utolsó hetében földi biológiai gyérítést végeztek a szakemberek Zalavár megye 50 hektárnyi területén, főleg a vízpartok környékén. Nem kíméli az aszály a Zalaszent Mihályi tavat. Az elmúlt hónapokban 70 centit apadt a tó vízszintje, ezért olyan víz alatti világ vált láthatóvá, amelyet eddig csak a halak ismerhettek, írja a Zaol. A vízből ágak, bokrok és fatörzsek állnak ki, ugyanis a vízfelszín alatt egy bokorsor húzódik, ezt mondta a lapnak Pacsai Zsolt, a Zalaszent Mihályi Horgászok Egyesületének elnöke. A szakember hozzátette azt is, hogy a horgászok tréfásan a halak játszóterének nevezik a víz alatti akadályrendszert, hiszen itt bújnak meg a halak, és ide menekülnek a fárasztás közben is. A Horgász Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy már tavaly ősszel is kisebb volt a vízállás az átlagosnál, és télen sem volt annyi csapadék, hogy a tó visszatöltse magát a normál szintre. Ráadásul, mivel alig volt eső az elmúlt hónapokban, így folyamatosan csökken a vízszint. Elindult az aratás. Megkezdték a munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket, ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Nagyon fontos, hogy üzenetet eljuttassunk a gazdálkodókhoz, az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére, Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
5: Így gyomorra nem lehet.
6: Várjál, mi lehet ez?
4: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
6: A káposzta leves fogyókúra az később jött
5: nem,
6: be,
5: emlékeztem? A 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
4: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
5: igen,
4: volt.
5: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
4: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
6: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
4: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
5: Persze. Jó járom.
4: Ez most az új TikTok őrület.
6: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
4: Hát aztán
6: hogy ő ment. Hogy a hő, de jó.
5: Feri reggel estére tud fogyni.

0: Nem, a fölkelés után. A trónolás után.
1: De amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
2: Igen.
0: Hogy nem érzed, hogy nem emlékszel.
1: Ez ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
0: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
2: Egy üvegbort kell meginni, tojást kell enni, sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. 3 napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
0: A bort nem értem benne.
2: De le van kalóriával.
0: Persze, várj, de hogyha cukorból csinál mit?
2: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből nyer energiát.
0: Uh-huh. A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
1: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
0: Onnantól kezdve minden szép.
2: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
0: Hova esett?
1: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát hogy feldob a pia.
2: És utána visszaesett. Ha? Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott. És...
0: De nem azt írja, hogy ma másnap éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
2: Estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült, az éhségtől ingerülté vált. Tehát valójában...
1: Jó, kiszállítottad magad.
2: Fogyott 2 kilót, és... Azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
0: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
2: Ez így van.
0: Este, ha elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
2: Mert a fiától éhes leszel. Igen. Tényleg.
1: Én nem aznap leszek éhestől, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
0: Na, az és ő másnap úgy, fölkel is, eszik egy tojást, meg egy sztéket.
1: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk...
2: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény.
1: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem ez csak simán nagyon jól kiszáradt.
2: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
0: Igen, teljesen.
2: Nem?
0: Teljesen.
2: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem? Ma már azért ilyen tudományosan alapon működik.
0: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
1: Azt írek, hogy ha jobb bepiász, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
2: Igen, akkor megvan.
0: Ilyen alul fölül.
1: Igen,
2: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
1: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
2: A vörösbor nincsen?
1: Azt hiszem, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehérborban, a szárazban nagyon kevés a kalória.
0: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
1: Én egyetemi stokoromban a kocintós esküdtem, amit hogyha felütöttem egy kis mána szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
2: Aha. És akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
0: Igen, arra küldöd, eltelít,
2: arra küldöd a sztéket és a tojást, és akkor ez, aha.
1: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat, szerintem.
2: Iszonyat.
1: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni, szerintem, mert utána küzd a tested.
2: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
1: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Őzempiknek.
2: Őzempiknek mondják?
1: Igen, olyan leszett tőlem, hogy őzik-e.
2: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki igen. nyom, be kell igen, szúrni.
0: Most már abból is van modernebb.
1: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
2: ja, persze, a kellett írni az aluljáróban a Mundzsáró.
1: Igen.
2: Anyamaként Mundzsáró, te sokában adom a Mundzsáró.
0: Mennyiben van 7000-ben a Mundzsáró?
2: Mennyi a Mundzsáró? Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemítégedül lehetek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
1: Hétvégén megmutatna az uramnak a Mundzsáró.
2: Mi az, hogy Mundzsáró?
0: Hogy írják
1: ezt? Mújjaro.
2: Mújjaro?
1: Mújjaro.
2: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mundzsáró. Igen, szemítégetőről 8000-re, Blah 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáró.
1: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
2: Mundzsáro. És mit csinál az Özempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
1: Valahogy ugyan két különböző hatóanyagban benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Nem, de is mindjárt megnézem.
0: Gip van igen? Az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
2: Honnan az Istenből tudod ezeket?
1: Figyelj, ha orosz szállnánk
2: te... Jó, őszintén, ha most levelik a kocsitba a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
1: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
2: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
1: Meg egy csomó powerbank.
2: Igen,
1: szóval mennyire van szükség, mennyire szeretnél ledobni?
2: A Mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsárót. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegbor, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
1: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belőle az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
2: És akkor az Özempik már lefutott, most már Mundzsáró.
1: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Özempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
0: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
1: A Mundzsáró már nem. Na, ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
0: Mert ez emléke mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
2: Az óriásit ment, így van.
0: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
2: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
0: Nem tudom, hogy megéri.
1: De hát attól függően, hogy egy csomó betegséget megúszol.
2: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
1: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
0: És akkor... körülbelül most is meg tudom nézni.
1: Ugye olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
2: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
3: Csúszda parti.
2: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
3: Igen.
2: Hova?
3: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
2: Ez a legnagyobb parát.
3: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
2: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
3: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
2: Tavaly nyáron.
0: Igen. Jó, de ő szerette.
2: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
3: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
2: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
0: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
2: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
0: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
2: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Én van egy, de nagyon vicces, de...
2: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvába hallani.
4: Hát ez figyelj, van olyan.
2: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventójó csótány.
2: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
4: Nem.
2: Helikopter
4: nem.
2: Rám.
4: Ott
0: kijön a
4: kis csótány. Igen, benne a pete az anya állatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
2: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülött.
3: Azt mondja, nem, halám az légzés.
2: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
3: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízium, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
2: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallunk. Nem. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleven szülőcsótány. Nem, kikészülök tőle.
2: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik búvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átmenni ezt, síneken átmenni ezt Erika írja. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmekemnek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
3: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
2: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnap népül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
0: a
2: legnagyobb
0: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
2: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
0: Mit érzem közben?
2: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
0: Most is itt van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rózsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
7: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD Cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
8: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
9: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
1: Nagykanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Új zebrák segíthetik a biztonságos közlekedést. Rendőrök és fiatalok vigyáznak a strandolók biztonságára Zalakaroson. Ma is napos, száraz időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket! A híreket Simari Renátától hallják. Új zebrákat alakíthatnak ki Nagykanizsán, két forgalmas csomópontban lenne lakossági igény a gyalogátkelőkre, erről számolt be a Kanizsai Médiaház. Az egyikre a Lámpagyár utca és az Űrhajós utca kereszteződésének környékén, az egykori Tungstram-gyár közelében lenne szükség, mert bár a Lámpagyár évekkel ezelőtt bezárt, de sokan közlekednek itt a közelben található buszmegálló és a lakóövezet miatt. A másik érintett útszakasz a Magyar utca, Nádas utca és Űrhajós utca kereszteződésének térsége. Ezen a szakaszon vannak zebrák, de nagyon távol esnek egymástól, ez pedig nehezíti a biztonságos közlekedést. A portál úgy tudja, hogy már tervezési szakaszban van a zebrák kialakítása, így a beruházások akár már jövőre megvalósulhatnak. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi strandon. Augusztus végéig két kortárs segítő teljesít szolgálatot, akik egy tolmáccsal és a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársával folyamatosan járőröznek, mondta a Kanizsai Médiaháznak Danhart Alexandra, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Hozzátette azt is, hogy a strand területén figyelnek a rendre és a közbiztonságra, és arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket, kint a parkolóban pedig arra ügyelnek, hogy ne maradjon nyitva a járművek, ne legyenek szem előtt értékes személyes tárgyak, és a négylábú kedvencek sem maradjanak az autóban. Idén már 22. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt a fürdő területén. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós forróság őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, hogy egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
5: Erre a célra a legjobb a 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhetőbb.
4: Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
7: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
2: Nem, veled szakítanak.
7: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
2: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
7: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
2: igen,
7: digitális
2: ugyanúgy
7: formában.
2: Ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott a testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
8: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
7: Miért lenne haszontalan?
8: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne... Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
2: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
7: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
2: De akkor ott a vége, durva. Hát ez beteg, ott a vége az életednek.
8: Igen.
2: Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
8: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
2: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
8: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
2: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
8: Így van.
2: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
7: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
2: nem,
7: tudod használni,
2: a gyászterápiát
7: borzasztó beteg, de...
2: Azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
8: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
7: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát AI vagy alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
8: de
7: a hangot.
8: Hogy emberi jog szempontjában, az hogyan jó?
7: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy a világon semmi baj nincs. 10 000-ek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálcsat, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
2: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szerettedből
7: igen.
2: Csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
7: Hogy egyfajta klón.
2: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
8: igen, ez a legrosszabb az egészben.
2: Nem mondjuk arra azt, hogy ez pótolja.
7: Ők se gondolják, hogy ez az.
2: Dehogy nem.
7: Hát nyilván pótolják.
2: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
8: viszont
2: tovább.
8: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az, egy, az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
7: és
8: van.
7: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy de te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy nem baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
8: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
7: hát ott az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomó, nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemét módon kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
8: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül de olyan
7: tehát te az enyém
8: vagy. Úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót is. Szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
7: Gyakorlatilag így, valaki ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod igen, csinálni, hogy hangok, vissza. Üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
2: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
7: Elmentem vásárolni,
2: igen.
7: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
8: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
7: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
2: Igen, és beszélgetne velem, üzengetnétek egymásnak.
8: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóság.
7: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
8: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már kordokumentum filmé fog válni.
7: És valójában ez van, igen.
8: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitás. Hogy ez meg tud történni.
7: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
8: Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
2: Nem, hogy aki, de azért
8: éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
2: Így van.
8: Egy proszekó még lecsúszik, ha nem lecsúszik egy proszekó.
7: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
2: Igen, de nem jó mondott, tehát nem akarnak szakítani, hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
8: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
2: Meg
8: azzal,
2: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
8: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
2: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
7: Kész. Igen.
8: Hagyatosabban a műcsajom.
7: Megcsalásnak számít el, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszéli még a kapcsolatunk problémáit.
8: Na? Ez kétségbeesésnek számít.
7: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
8: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, még azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
7: Mint harmadik fél. Ne csináld.
8: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
2: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
8: Igen. Oh.
7: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
8: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
7: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
8: Szerinted az emberek bekreszik ezt?
7: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
2: Hát az nem. Nem megcsalás abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz.
8: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végül is igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az hiszen nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
7: igen, igen. Akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal ezt csinálnád, igen.
8: Aki függ tőled anyagilag.
7: Igen,
2: ja,
7: abszolút.
2: És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
8: Igen, de ez a függőség, az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
2: Mindig van, fizetsz érte.
8: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának, egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
2: Ja, ja.
8: Tehát, hogy az...
7: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával. De
8: más, hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
7: Mármint, hogy a férjének.
8: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
7: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmaz
8: szomorú
7: meg.
8: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
7: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
8: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát, hogy te nem tudod kérni magadból,
7: hogy nem te írod meg.
8: Igen. Viszont az viszont jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
7: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
2: És beüvöltözik veled az, hogy te meg, hey, ChatGPT, figyelj csak, hogy nagyon szabosok
8: asszony. Nem úgy csinálják, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT, itt a szemben, hallod? Ez ő, ehhez mit szólsz?
7: Ez mennyire durva, hogy mire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
8: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
7: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgy, hogy az jó legyen.
6: És akkor egy

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Esztin Balázs eddigi legnagyobb partiját.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptembertől új helyen működik a Városi Fiók Könyvtár, még várják a bejelentéseket az aszbeszttel szennyeződhetett utakról, igazi nyári időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálják a gazdák a Nébik honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A Nébik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Elköltözik a Városi Fiók Könyvtár a Hevesi úti szolgáltatóházból. A tervek szerint szeptembertől a Kodály utcában található nyugdíjas otthonban működik majd, számol be róla a Kanizsai Médiaház. Azért van szükség a költözésre, mert az épület állapota évről évre romlik, a helyiségben pedig nincs klíma, így nagyon meleg van a könyvtárban, mondta Benke Dániel, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a Fiók Könyvtárban több ezer darabos könyvállomány található, ezek jelentős része nyáron átkerül majd az új helyszínre. Az igazgató hozzátette azt is, hogy a nagy meleg miatt a héten zárva tart a Hevesi úton található Fiók Könyvtár, az olvasni vágyók most a Városi Könyvtárból tudnak könyveket kölcsönözni. Folyamatosan zajlanak Zalavár megyében az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos intézkedések. Több száz lakossági bejelentés érkezett az esetlegesen érintett felületekről, főleg parkolókról és kocsibejárókról, amelyeken szennyezett kőzózalék lehet. A Zalavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan fogadják és rendszerezik a bejelentéseket, helyszínelnek, szükség esetén pedig laboratóriumi vizsgálatokat is végezhetnek. Közben a zöldhatóság@zala.gov.hu e-mail címre továbbra is várják a jelzéseket, és arra kérnek mindenkit, hogy a levélben írják meg a pontos helyszínt, a kőzózalék lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet és az eladót is nevezzék meg, hiszen ezek az adatok meggyorsíthatják a hatóság munkáját. Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Itt van a fekete fér, igen, nem?
6: Igen.
5: Azért ezt most akkor döntsük el gyorsan. Figyeld, itt a játékos. Jó, hallgasd.
7: Úgy van.
6: Hány nap lesz?
5: Add a rövidet.
6: A rövid.
5: Csak a rövid.
6: Csak a rövid. Belleszezni mentek ma?
7: Úgy van.
6: Hány nap lesz?
5: Add a rövidet újra. Add a rövidet, fiel, rövid.
6: Hány nap lesz? Én szerintem ezt a szomszédban mondta ki valaki.
5: Adok rá egy kis hangot még a fülesen. Add újra, add a rövid, fiel, fiel.
6: Hány nap lesz?
5: Hányszor meghallgatod, fiel, fiel, fiel.
6: Hány nap lesz?
8: Hát ez egy
6: nem hallom. Csuklott.
9: Ne arra bele, de
5: vagytok?
9: Nem hallom bele.
5: Hát Laurel vagy? Laurel vagy mi a másik?
6: Laurin
5: vagy mi volt a másik? Lorin vagy nem tudom. Lorin vagy Laurel. Nem hiszem, hogy nem ajátok az igent.
8: Az egy ilyen...
5: Hát figyelj, mutatom újra, figyelj, hallgass, figyelj.
6: Hány nap lesz?
9: Te ott volt, ha nem.
5: Nem volt, az igen volt. Én Laurát hallok, és azt, hogy igen. Hát ott mondja, hogy igen.
8: Ott volt, ha nem.
5: Figyelj, ott volt, ha nem. Süketek országos világtalálkozója.
8: Fehéret mondott. Most ez jött.
5: Jó, oké, hát figyeld, hallgass.
6: Hány nap lesz?
5: Hány nap lesz, és erre ott... Wellness-ezni mentek?
8: Hány nap lesz, arra nem mondom
5: azt, hogy... De az előző kérdésem az, hallgass, hosszú, add a hosszú, figyelj, hallgass.
6: Ezt tényleg fogjuk csinálni.
5: Az, hogy wellness-ezni mentek?
8: Én ezt nem adom.
5: És arra mondom, hogy...

0: Igen. Jó, oké, figyeljetek, hajlandó vagyok teljes egyértelműen nem megadni. És hajlandó vagyok egy nagy bocsátkérést mindenkitől elfogadni.
1: És többen természetesen... így, akkor te se kérnél bocsátot, ők se fognak.
0: És természetesen elvenni az ajándékcsomagot. Én szerintem ez egy igen.
1: Ez egy de.
0: Lassítsuk le, külügyminiszter uraim. Green Needle. Green Needle, tényleg. Az, amikor ugye azt hallod, amit az agyad olvas. Mindig ugyanazt mondja, és az agyad ahhoz képest hallja, amilyen szöveget olvasol.
2: Feri,
0: ez nincs ez meg nektek?
1: Nem, nem, én nem találkoztam vele.
0: Hát ezt ne csináljad már.
1: Van egy csomó ilyen egyébként.
0: Vagytok bolondul?
1: Nem vagyunk, pont ez az.
0: Ez a Brainstorm vagy a Green Needle. Figyeld, itt van. Figyeld. Ez a kettő.
1: Ez green a Green.
0: Jó, és most kezd el a valamelyiket olvasni, és azt vedd le a fülesünk ottan, és csak arra figyelj, mit olvasol, és csak azt fogod hallani, amit olvasol. Az egyik a Brainstorm című szó, a másik a Green Needle. És ugye amit olvasol, green te azt needle. Hallod. De ha Brainstormot olvasod, Brainstormot fogja mondani. És azt hallod?
1: Azt hallod.
0: De hogy vagy mindig ugyanazt mondja? De ha tízszer olvasod a Brainstormot, tízszer Brainstormot
1: mond. Igen, és hogyha a Green Needle-t, akkor azt. Igen.
0: Te se ismerted?
2: Ne, én ennek csak olyan hangja van, mint amikor a csőgörint lenyomod.
0: Próbáld ki. Vedd a füles, kicsit vonulj félre, és próbáld ki.
2: És gyere vissza tízkor.
1: Újraindul.
0: Green Needle?
1: Egyiket nézed a fölső.
2: Hagyja, mert ez Green Needle.
0: Mert azt olvasod, olvasd a Brainstormot, és azt fogod hallani.
1: Folyamatosan olvasd magadba.
2: A túrót, ez Green Needle.
0: Nem tud az lenni, az Brainstorm.
2: Hát nálad.
0: Csináld meg, Anna, vidd ki.
1: Ki a megvezethető? Ki a megvezethető?
0: Amelyiket olvasd el, valamelyiket azt fogod hallani. Ti hol éltek, hogy ilyeneket nem ismertek?
2: Hát te hol élsz, hogy ilyeneket ismersz?
0: Nem, nincs rá, valójában nincs rá magyarázat, hogy miért azt hallod, amit olvas.
3: Nekem is úgy van, mint a Julinak.
1: Mindenki Green Needle-t halló? Hogy mi?
2: Ezt hogy olvastam?
0: Hülyék vagytok? Menjél ki, Zsül, hallgass meg. Normális ez vagy.
3: Férfiakra hagytad. Te vagy a mérleg nyelve.
0: Te vagy Zsül.
2: Az állásodban játszol.
0: Ki vagy rúgva a más? Ki vagy rúgva a más? Szotyi a túlvilágról. Tessék?
1: Ne már! Azt nem mondja, csak a Green Needle mondja.
0: Na, de vagyok már, nem például, ti is más hallotok. Tehát, hogy te Brainstorm, te Brainstorm, te Green Needle-t hallasz.
1: Így van, hát mi vagyunk a Green Needle.
3: Igen.
0: Én ilyenekkel vagyok el 6 órát, értitek?
1: Értünk, mindent értünk.
3: Legdurább, hogy magaddal vitatkozol.
0: Jó, hívj fel, adjuk meg neki az ajándékcsomagot. Jó, legyen meg az ajándékcsomag. És
2: szülinapja van.
0: Szülinapja van, így van. Na, viszont egy érdekes hír, egy Amerika egy államában történt, ugye, milyen hosszú kis cikk ez. És szégyenérzet vezetett egy férfi halálához. Képzeljétek el, hogy mi történt. Szerintem mindenki járt hasonlóan, már nem úgy, hogy meghalt, hanem úgy, hogy kiderült, hogy egy férfi életét vesztette, miután súlyos bélcsavarodás alakult ki nála. A beszámolók szerint azért nem ment el a mosdóba, mert volt egy kezdő kapcsolata, tehát egy induló kapcsolat, és amikor a barátnőjénél tartózkodott, hát szégyelt elmenni a budiba.
2: Oh.
0: Szégyelt elmenni a budiba, mert annak hangja, meg minden más, igen, ugye, velejárója van.
2: Ő
0: 5 napig volt a csajánál, nem ment haza, nem hagyta ott, nem ment el vécére, folyamatosan visszatartotta az ingert, ez idő alatt egyre erősebb hasi fájdalmai lettek, majd bélcsavarodás alakult ki nála.
1: És meghalt.
0: És életveszélyes állapotba került, a férfit később kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. Az orvosok szerint az eset arra figyelmeztet, hogy természetesen testi szükségleteink vannak, és hogy hiába megyünk randira, vagy valamilyen élethelyzetben, nem szabad hosszú ideig visszatartani, és erős hasi panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 5 napot küzdött a hősünk. Azért ezt vegyük végig egy kicsit.
2: Istenem.
0: Kezdő randi, mindenki járt így. Kezdődő kapcsolat. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy a kezdődő kapcsolatban azért sokáig nem hull le a lepel, első randi, első otalvás, jobbik arcodat mutatod, hogy ez az ember mit élt át ebben az 5 napban.
2: Miért volt ott egyáltalán 5 napig?
0: Tehát ez is jó kérdés.
2: Nem tudod kiszaladni egy Burger Kingbe, vagy
1: mondjuk
2: bárhova.
1: Ráadásul ez már nem első randi, hát első randira nem költözöl oda 5 napot, tehát valószínűleg már ismertek.
0: Randi volt, vagy kezdődő kapcsolat, így van, és a csaját hívta magát, és 5 napig együtt voltak. Ez a nyomorult, ez gondold el a 3. naptól kezdve. Az első 2 napot lehozott. A 3. napon már fészkelődsz. A 4. napon már nagyon hosszú 1-1 óra. Ott már nagyon hosszú, 5 napig küzdött. Mert nem akarta megmutatni, ami egy kezdődő kapcsolatban sokszor megtörténik, hogy egy kicsit maszkolsz, nem?
2: Hát.
0: Lelkites. Mennyi a rekordod, Gyuli? Hogy állsz, Gyuli? Mennyi a rekord?
2: Az első másfél évig.
0: Az első másfél évig kiártam adni a bokor alá.
2: Hát de most ez
0: első másfél évig kellett valamit elmaszkolnod. De mi? A mosdóba menetel? Vagy?
2: Például.
0: Vere, mi lehet? Tehát mosdó lehet, A csajoknak szerintem a készülés, hogy nem akarja a reggeli arcodat látni, a hajadat nem megcsinálva.
2: Én ezeket mind produkáltam. Tehát ha ott aludtam egy pasinál, akkor egy picivel korábban felkeltem, azért, hogy kiszaladjak a fürdőszobába, hogy kicsit kisminkeljem magam, hogy reggel, amikor így
0: Jézus Mária!
2: És átfordul, és így rám néz, akkor ne azt lássa, hogy mindenem hát össze van gyűrödve, és fogmosás.
0: De oké, de mondjuk a fogmosás, azt értem, de kisminkelted azért magad korábban, hogy ő...
2: Kicsit korábban felkeltem, igen, hogy egy picit kisminkeljem magam, hogy ne nézzek ki szarul.
0: És nem volt fura, hogy visszafeküdtél az ágyba, és a párnádon alapozó nyomok voltak, mint nehol? Ez nem volt fura?
2: Nem, csak egy kis szemspirál, egy kis arcpír.
0: Hát tényleg?
1: Ez pont szétlott kedni a párnád.
0: De miért mostad le este? nem kell lemosni. És fölkeltél, és a hosszabb ideig tartott?
2: Kisúrantam a fürdőszobába, egy kicsit kisminkeltem, hogy az legyen, hogy amikor reggelt kinyitja a szemét, és így oldalra fordul, és meglát engem a párnán, akkor azt mondja, Isten, ez a világ legjobb nő.
0: Micsoda hosszú szempillák, milyen szép. És akkor a mosdó?
1: Olyankor intézted el a mosdót is? Vagy
2: nem, az soha. Azt
1: elvitted valahova.
2: Azt elvittem.
0: Hogy el sem mentél?
2: Nem.
0: Hát pisi, tehát csak nem. Még pisi volt, de pisi, hogy akkor volt, kiugrottál valahova.
2: Hogyne, persze. Ezeket így szállodába, itt-ott, ahol... Tehát akkor elmentem valahova valami nyilvános vécébe, és akkor inkább ott intéztem.
1: És volt, hogy másfél évig húztad ezt, míg mertél úgy nagy vécézni, hogy ő ott volt?
2: Hát...
1: Azért az haladó.
0: Azért az nagyon haladó.
2: Két ilyen
0: az
2: nagyon haladó. Tartós párkapcsolatom volt, de igen, én azért hosszú hetekig húztam ezt, hogy próbáltam megúszni az első ilyen. Tehát számomra egy kellemetlen, egy feszélyező dolog az, hogy esetleg ott hagyok magad, hát mármint, hogy ott hagyod magad után a szagot, szerintem. Aha. Ez egy ilyen nagyon...
0: Kik a nagyobb eltűnő? A férfiak?
1: Nem, a csajok.
0: A csajok térítenek az elején a jobban, igen? De egy pasiba is lehet gát, hogy nem használja a mosdót, hogy nem zuhanyzik ott, hogy nem megy el vécére. De az, hogy fölkelsz korábban, míg ő fölkel, hogy kisminkeld magad, azért ez kemény.
2: Hát az ellenoldalt is megtapasztaltam egyszer.
0: Ő is kisminkelte magát, rányítottál, és ő is minkelt.
2: Nem, ott az első ilyen együtt töltött éjszaka után ő gátlástalanul bement a WC-be, még csak a csapot se nyitotta ki.
0: Rojtosra fosta a bugit.
2: Annyira ciki volt, hogy én így ültem bent a hálószobában, és tudom, amikor visszajön, és úgy tesztek, mintha nem történt volna semmi.
0: De miért, ez miért van vajon? Tehát, hogy tudjuk, hogy a másik is elmegy mosdóba, tudjuk, hogy ő is pisír, hogy kakér, de hogy valamiért jobb színben akarod magad feltüntetni, kellemetlennek gondolod? Hogy hát fölkes minkelni, hogy nem vágod le a lábúj körmet, hogy nem mész el mosdóba.
1: De... Az első időszakban csak jót akarsz magadról. Hát, ha,
0: de az,
1: ha
0: egyébként is
1: a világ legrendetlenebb embere vagy, ha fölviszel egy csajt, vagy fölmegy hozzád egy pasi, akkor kitakarítasz, a rendet raksz. Nem? Ha ugyanez a WC, minden ugyanez. Tehát az első X időszakban, a kapcsolat elején mindenki hazudgázik össze-vissza ilyen kisebb-nagyobbakat.
0: Ez a nyomorult, hallod? Ez 5 napig. Figyelj, gondold el, hogy ez milyen pokol, hogy a harmadik nap már fészkelődsz, a negyedik nap már nagyon fáj, görcsöl, nem mutatod, izzadsz, csavar. Tehát, hogy mi mentő keresztül, mire az 5. nap után bement és belehalt ebbe a dologba. Tehát ez felfoghatatlanul durva, hosszú éjszakák lehettek azok. Azért 2-3 nap után meg, akinek nagyon lassú a bélműködése, az is azért az úgy picit úgy meg tud csavarni.
1: Azt nem értem, hogy ő nem ment el sehova közben. Tehát nem
0: de ezt kérdezem is, hogy miért nem ugrott ki valahova? Nem ment el sehova.
2: Hát nem ment el, meg valószínűleg, hogy ez egy ilyen 5 napos maratoni hancúr volt, és akkor ott nem szaladsz ki.
1: Aha.
2: Inkább tartotta. Attól jó,
1: hát de úgy nem is tudsz szexelni.
2: Dehogy nem.
0: Szerintem a harmadik naptól már nem. Tehát a harmadik naptól ez már annyira fáj valószínűleg, hogy ott már valójában semmi nem történik.
1: Nincs szex.
0: Tehát ott már semmi nincs. Ott már csak egy ilyen görcsülős, izzadós, kínlódásos, fájós. Ahol a csaj valószínűleg kérdezgette, hogy mi a baj. A negyedik nap már valószínűleg nem beszélt.
2: Tehát, hogy... Csak összeszorított fogka, hogy nagy valami kicsúszott.
0: Érted? De ezt hívják marketing időszaknak.
2: Hát egyébként igen.
0: Igen, mindenkinek van ilyen marketing időszak, amikor a legjobb arcodat mutatod, és nem csinálsz előtte dolgokat, és csalsz egy kicsit a kapcsolatban. Ez egy ilyen természetes csalás akkor.
2: Folyamatos magas sarkú viselés. Például te.
0: Az valójában az most is van. Az nincs.
2: Estére leszakad a lábad a rakparton, csak úgy vagy hajlandó sétálni.
0: De nem felszabadít, hogy egyszerűen elmész egyet pisilni, vagy elmész vécére. Tehát, hogy az nincs abban valamilyen nagyon bátor, hogy figyelj, ez van, az első nap cifrára fosod, és megvagy.
1: Tehát, hogy kellek, így is kellek.
0: Egyébként sokkal, tehát, hogy ilyenkor kendőzetlenül bátra vagy őszintébb vagy, lehet, hogy még szimpatikusabb is.
2: De a bevezető időszakban ilyen dolgokat nem társz rögtön a párod elé. Az elején hagyd higgye azt, hogy te vagy a tökéletes minden tekintetben, hogy te nem kakilsz, vagy hogyha kakilsz, akkor ezt nem veszi észre.
1: De senki nem gondolja, hogy a másik nem
2: kakil. Ezt pontosan tudom, de te, miért?
1: Mindenki rögtön... kakil.
2: Mindenki kakil, de az elején nem kakilsz, nem pukizol, nem böffentesz, nem csinálsz semmi olyasmit a párod előtt, ami
1: olyan volt, hogy annyira kellett, hogy akkor azt mondtad inkább, hogy hazamegyek, vagy elmegyek?
2: Hogyne.
1: És akkor ott hagyod az első randit, mert
0: nem az
1: egyébként...
0: Hát kitalálsz valamit. Tehát nem az első randit nem, de mondjuk az első éjszaka másnapján. Hazaugrasz, anyád beteg, nem van egy macskád.
1: Jaj, meg kellett
0: egy vagy leugrasz egy benzi valahova. Tehát igen, én ezt sem állítom képzelni, simán, hogy emberek elmennek.
2: Azt mondjuk, elmegyünk sétálni valahova, és akkor azt mondom, hogy ó, itt van, csak beszaladok pisilni, mert a pisilés az egyébként egy igazolható történet, és akkor nem pisilek.
0: Mi meló lehet ebből, hogy energiát leginkább nők? Szerintem nők többet, hogy mit fektetnek ebbe?
2: Hogy
0: a kampány időszakban, hogy a marketing időszakban. Szegeden laktam, Budapestre jártam fel csajozni, az első együtt töltött hétvégén nem mertem elmenni WC-re, vasárnap este elindultam vissza Szegedre, egy 4-es kis Skoda Fabia. Lelkét kitapostam, hogy minél hamarabb leérek Szegedre, amikor hazértem, szembesültem a tényen, hogy a másik itt lakotásom ott van két vaddegen lány. Azt hittem, hogy végem van, bementem, megtörtént, csak röhögve annyit kérdeztek, hosszú hétvége volt. A feleségem, amikor beköltözött hozzám, annyira tartotta magát, hogy nem ment el WC-re, így után nem bírta tovább, vödörre kellett leönteni, mert a víznyomás nem volt elegendő, mikor viszont bement. Ezen a ponton levetkőztük az összes gátlásunkat, boldogan élünk. Nem volt kiábrándulás, nagyon nagy szerelem.
1: Látod, van egy pillanat, amikor átszakadnak azért a gátak.
2: Hát muszáj, muszáj neki. Nem lehet lehozni
1: muszáj
2: azért.
1: Neki. De a legszebb SMS számomra az, aki azt írta, hogy bár haltam volna bele a szégyenbe 20 évvel ezelőtt az első randin.
0: Ja, hogy
1: akkor meg 20 évet.
0: Ja, hogy hátosság lett a dologból.
1: Igen.
0: Azt mondja, hogy az első fél évben le kellett mennie a második emeletről az utcára. 7 éve vagyunk együtt, ma már be is ül mellé megbeszélni a hétvégét. 10 év alatt kb. 4-szer tudtam WC-re menni a páromnál, szinte mikor nem volt otthon, inkább hazaviszem, a pisilés sem tudtam nagyon sokáig előtte, se melóba, se sehol, csak otthon. Volt, amikor 3-4 napig bírtam, hogy nem mentem. 3-4 napig bírta, hogy nem mentem.
1: És 10 éve csinálja ezt? Na, azért...
2: Nektek nincsen ilyen egyébként, hogyha mondjuk külföldre mentek, akkor van egy ilyen 2-3 napos átállás? Hogy megérkezik az első szerelmény?
0: De nincsen ilyen nagy jetlag ebből a szempontból. Tehát, hogy, de van, ott, van a barátaim, akik szenvednek ebben. Hogy...
1: Ott mi zavar? Az idegen hely?
0: Igen, idegen hely.
1: Szobába kell csokizni.
0: Igen, kimozdultál a komfortzónádból, igen.
2: Megváltozik a közeg.
0: Ja. Igen. 2 éve vagyunk együtt, de mai napig ki kell mennem a gangra a feleségem WC-re, mert télen is kizavarja.
1: Utálsz egy 10 percet.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: rádió egy bemutatja.
1: Bármikor hallgatható az okostelefonodon.
0: Debrecen.
1: Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.
0: A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
9: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.

0: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Övekedbe kapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, és mostantól az igazi mai sláger, aki a főszerep. A számunk sem változott, 0620-311-111. És hogyha már az előbb az összetört szívekről szólt dal, Nothing Breaks Like a Heart, akkor szóljon egy olyan dal azokról a szívekről, akiket egyszerűen nem lehet megszelidíteni. Zabolázhatatlanok, mint Szilaj, a vadparipa. Heart Like Mine, Szemfeld barátunk érkezik már is, hogy jobb kedvünk legyen.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy csak igazi mai slágermegy, és egy igazi díva. A folytatásban Lady Gaga, Adrien pedig írt Nagy Kátáról, azt írt, hogy a lányának Hannának és a barátnőinek, Izának és Vivinek szeretne gratulálni, mert hogy elballagtak a csajok, és most a Balcsi felé mennek. Alsóörs a célpont. Na gyorsan megnéztem, ott 23,7 Celsius fokos a víz. Picit visszahűlt, már nem annyira termál jellegű. Érezzétek jól magatokat, csajok, az biztos, hogy az autóban jó zene szól. Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és öt olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, és ilyen EDM klasszikusok, mint az iménti Avicii, Aloe Black és a Wake Me Up felsorakoztak a következő órára is a Rádió 1-es kedvencek. Mutatóba egyet azért így elhoztam. Jön a Sugar Daddy, és fontos infók a közelgő DJ Oti buliról. Gondoltam, szólok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, déltől pedig indul a Daily Mix, ugyebár nem változott a menetrend. És itt a mixekről jut eszembe, Kuki is két órán keresztül mixel majd, nem csak a live mix újult meg, így a nyára való tekintettel Summer Edition, de a Kuki Weekend Show is, úgyhogy 5 és 7 óra között szólnak majd ma a mixben. Az igazi mai slágerek, 7-kor indul az élő kívánság műsor. Most Kygo és a One Republic a folytatásban. Ez a Chasing Paradise.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnapi pihenéshez is. Hát fura mód, ma van a munkamániások napja, bár vasárnap van, de naptár szerint ez a nap a munkamániásoké. Eredetileg nem az ünneplése, hanem inkább a figyelmeztetése jött létre a nap. Emlékeztető azoknak, akik hajlamosak túlhajszolni magukat, hogy ideje kicsit letenni a munkát, fújni egyet, és a családdal vagy a hobbiukkal foglalkozni. Hát, elvégre vasárnap van, és közben is jó zenék szólnak, hamarosan Hypoton, Norma Jean Martin, és ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Esztin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Kiderült, hogy nem egy machine, nem egy gép. Ő is le tud rodgyanni sajnos. Hallás problémákkal küzd, fülzugással, tinnitusszal és hát hirtelen hallásvesztéssel, ami elég ijesztő lehet. Egyébként a fülzugással már 25 éve együtt él, de most megfogadta az orvosai tanácsát, egy picit visszavett a tempóból, és július közepéig nagyjából lemondta a fellépéseit, de megköszönte a szervezőknek, a csapatoknak és a partnereknek, hogy abszolút támogatóak voltak. Tino, jobbulást kívánunk! Ez most a Hertz klasszikus Purple Disco Machine Remixben.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és hát ezt a mai napot tölthetjük akár, hát nem is tudom, fürdőgatyában vagy bikiniben is. Az előbb mondtam, hogy ma a munkamániások napja van, de ma ünnepeljük már aki a bikini világnapját is, bizony ilyen is van, mert hogy pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. július 5-én mutatták be a bikinit egy párizsi divat bemutatón. Francia mérnök tervezte, úgyhogy nagyon ki van találva a cucc. Hát kicsit morbid, de a nevét a bikini atollról kapta, ahol akkoriban nukleáris kísérletek zajlottak, mert hogy úgy gondolta, hogy a ruha önmagában bombasztikus. Dua Lipa dala is az.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, azt mondja, itt a vasárnap, itt a foci VB, mindenkinek kellemes hétvégét, és most már belecsapunk a délutáni Daily Mixbe, hiszen itt van nekünk a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Hein testvérek, Lukas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek Oh Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fastboy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak. És hogy most mit hoznak? Ez a Fastboy és a Good Life.

És jöjjön egy igazi nyári klubkedvenc. Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bambole című felvételt, amelyben a Funky House és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bambole pedig tökéletesen hozza azt a naplement és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni. Hát mozogjunk, Alex Kenji, Bambole!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk napjaink egyik legnagyobb pop szupersztárjával, Taylor Swift-tel, aki 2026-ban sem pihen. Új info róla, hogy rangos dalszerzői elismerést kapott, új filmzenei projekten dolgozik, miközben a rajongók figyelme továbbra is magánéletére irányul. Az év egyik legnagyobb szakmai elismeréseként Taylor Swift bekerült a Songwriters Hall of Fame-be, vagyis a dalszerző hírességek csarnokába, ezzel minden idők legfiatalabb női előadója lett, aki megkapta ezt a megtiszteltetést, és ez jól mutatja, hogy mekkora hatást gyakorolt dalszerzőként a modern popzenére. Hát ha már így van ez, akkor egyik legsikeresebb dala érkezik a Life of a Showgirl című albumról, amelyet tulajdonképpen vőlegényének Travis Kelce-nek írt, ez az Opelite.

Ray Dalton, aki nemrég új dallal jelentkezett, a Blood Running egy új korszak kezdete és sokkal őszintébb és mélyebb megszólalás, mint az eddigi dalai. Az énekes sokat fejlődött, magabiztosabb, személyesebb és talán a legőszintébb dal ez, amit eddig csinált. Hangzásban is nagyon erős, urban, soul és pop keveredik benne, és Dalton jellegzetes, azonnal felismerhető hangjában tényleg az első pillanatban betalál. Ráadásul egy turné közben született, egy olyan pillanatban, amikor magán és elveszettnek érezte magát. Ray Dalton, Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécugiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
3: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai slágermegy és BB Rexa és az elektronikus zene legendái a Faithless közös dala érkezik, amely a előbbi, azaz BB Rexa Dirty Blonde című albumának volt a felvezető szingője. Ez a korunk június 12-én egyébként már megérkezett, és egyáltalán nem véletlenül ismerős ez a track, mert hogy erősen épít a Faithless ikonikus Insomnia című klasszikusára, de egy modern fesztivál ready köntösben. Rexa szerint a dal egy szerelmes levél a zenéhez, és arról szól, hogy hogyan tudunk elveszni benne, és hogyan hoz vissza a mélyebb pontokról. Az a tipikus pillanat, amikor megszólal a basszus, és újra érzed, hogy élsz. Legalábbis ő így fogalmazott. A dal formálásában rajongók is beleszóltak, konkrét visszajelzések alapján alakult a végső verzió. Szóval klasszikus alap, mai hangzás, egy új generáció, Insomnia pillanata. BB Rexa, Faithless, New Religion.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, a most következő dalról azt hinnénk, hogy teljesen új, mert hogy 2025-ben lett virális a TikTokon és az Instagramon, de nem. Az eredeti verzió még 2007-ben jelent meg egy bizonyos Dr. Jose-tól és Jeremy Carr vokájával, aztán 2010-ben Kato készítette el a Turn the Lights Off saját verzióját, ami óriásit ment akkoriban is. Debütáló Discolize című albumának egyik legismertebb dala lett, és 15 évvel később újra óriásit robbant, mégpedig John Hamm mémjének köszönhetően. A DJ szerint annyira elszabadult a dal, hogy amikor megnyitotta a TikTokot vagy az Instagramot, szinte minden második videóban a saját zenéje szólt. Mi nem videózunk, hanem hallgatunk. Ez pedig Kato, John és a Turn the Lights Off.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát, mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió egy születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizott, illetve mi buliztunk vele egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Like Mine.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Louis a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. De még mielőtt itt bárki bárminek nekiállna örülni, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor, én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Loi és a Get Lucky.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

50-et, és Jutka kérdezi tőlem, hogy 13:44-kor mi szólt. Jutka, megnéztem neked Loi Gettl, aki ezt nagyon-nagyon sokan szeretik. 5 órától Cookie Mix-el és a nyárra való tekintettel Summer Edition 2 órán át. Ugye a Live Mix is megújult, és a hétvége is, 7 órától pedig jön majd az élő.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy rétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me, then you caught me, I'm like, yeah,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Miley Cyrus dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Történt egy baleset korábban az M1-es autópályán, és erről most Enikő is írt. Két autó összeütközött sajnos a terelésben Budapest felé Biatorbágynál. Több kilométeres a torlódás, ez a 17-es kilométernél van a külső sávban. Balesetmentes közlekedés mindenkinek! És a tökéletes autóvezetős zenét már hozom is, Kashmir, de érkezik Eva Max, Hypaton, Sam Smith, aztán jön a Top 50-es listánk is.

Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát ez az a hétvége, amikor nagyon sok mindenről Taylor Swift neve jut eszünkbe. Ugye pénteken volt az esküvője, és hogyha azt mondom, hogy Calvin Harris és Rihanna This Is What You Came For daláról is az énekesnő jut eszembe, hát az nem véletlen, mert hogy ő a társszerzője a dalnak. De az az érdekesség, hogy álnéven szerepelt társszerzőként Nils Zjöberg néven, ugyanis nem akarta, hogy a párkapcsolata elterelje a figyelmet a zenéről. Milyen nagyvonalú? Calvin Harrisnek kevésbé volt nagyvonalú, mert amikor megjelent a dal 2016-ban, a megjelenés után volt egy rádiós interjú Ryan Seacrest és Calvin Harris között, és megkérdezték Calvin Harris-t, hogy tervez-e közös munkát a barátnőjével, és akkor azt mondta Calvin Harris, hogy tudod, még csak nem is beszéltünk erről, de nem igazán látom, hogy ez megtörténne. Na, ezen annyira bepöccent Taylor Swift és a menedzsmentje, hogy azonnal elmesélték a sztorit, hogy hát bizony, ez a dal Taylor Swift szellemi terméke. Így viszont garantáltan megtudta az egész világ. Ezt azon most jön a This Is What You Came For, aztán pedig a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

azok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48.

0: Rádió egy top 50, a 44.
1: David a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi Car Keys, 43. Negyvenkettedik lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: 108 a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevű. Teddy Swims Lose Control a 39.

0: Alex Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztár. A kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 32.

pezsegjen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 31.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követi.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise, 30.
1: Now I'm chasing paradise with you.
2: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, a Hug Yourself tőle a 29. volt, 28. lett Matt Sassaritól az It Feels So Good. Rehab Ina, Rock My Body 27.

0: Rádió egy top 50, a 25.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit One Republic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a One Republic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

Erdei-sziget nagy réten. Már minden jegyel kelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgass a jövő héten egész nap a Rádió 1-et, figyelj a műsorvezetőt,

0: eddigi legnagyobb partiját. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermű.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: Kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fast Boy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Bet Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Top 50, a 18.
1: A Bambolé Alex Kenji-től, aki Olaszországból így a fesztivál szezonra felfuttatott egy ízig-véri klubzenét. Aki szereti a lüktető, táncolható

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bambolében meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabad téren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer, a héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 14.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: 50. A 11.
1: Taylor Swift újdonsága, az Opel Light a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben most stílusváltunk, és szemfeltel folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből, a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg tucat termék árasztotta el a piac,

BB Rexha is Faithless, New Religion. Loi, Get Lucky, a hetedik. Sam Feltz, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martina és az Out of My Head.

Sirántól az Azizám, a harmadik. Második, Purple Disco Machine, Her.

Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezmény számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vas-y, t'as radio, voyons, choqué, quasi, maï, schlager, hein, after party show, summer edition, oi, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ez a 119 óraig mixelegetek az igazi ma slágereket, még szakítás nélkül. Oh yes, az egyik üzenet itt szól, szia kuki, mai üzenet kicsi szívemnek. Gyorsan elmúlt ez a hét, boldog voltam minden nap, hisz több nap is összejött, amit álmomban sem gondoltam.

Mondjan To Back Me, de ez egy új remix. Sajnos nem én csináltam, pedig jó lett volna. Van egy jó hírem, lennök fiúk, 15 percig nem beszélek, csak zene. After Party Show Summer Edition, Enjoy Feeling!

két perccel. Hát játszom az új dalunk közösen Kánerrel, a jó barátom. Ültünk több napon keresztül, és próbáltunk nektek kreálni valami jót, pláne nyáron. Hát ez lett. Fire az a szám címe, szóval itt van a legújabb Cookie, azaz én és Káner. Fire, itt a Rádió 1-en.

0: Time et Ninja Vega Mix Neck. Tizen Hostel, Tizen Kilen Soroig, After Party Show, Samar Edition, Maya Rule. Még egy órán keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket. És kivel találkozunk egy kis szünet után, azt is elárulom. Jön Accent, Don't Leave!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiá. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
0: Csak ma is láger megy. Radio 1.

Ez így van, a fiúk, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Ahogy mondtam, érkezik Accent és Don't Leave. Nyugaton lehet üzenni bármit, SMS-en, Viberen 0620-311-111-re. Sőt, bekapcsoltunk újra a webcam, tudok lenni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatorna, jó? Annyi mindent elmondtam, hogy jöjjön az isteni Accent, Don't Leave. Egészen 19 óraig, bulizunk tovább itt a Rádió 1-en!

az igazi imáslegereket. Hát igen, After Party Show Summer Edition. Annyira Summer Edition, érkezik egy igazi nyári feeling. Ő a kedvenc DJ-m, és köszönöm. Üzsel, itt kell mondani, üzsel. Jön Jamaican, ez a szám címe. Hát, szerintem egy pár év múlva élőzni fog David Guetta-ban, mondjuk, van egy közös munka, bizony. Van egy David Guetta és Üzsel új szám. Ez még nem az, ez a sima Üzsel, és nem velem ez a baj. Jamaican, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni, nagyon óvatosan, jó? De még szeretek nektek, hoppá!

Ez itt a Rádió 88, ez ima is legjár megy, az egyik üzenik itt szól, Kuki, isteni a mai mixet, csak itt tovább, nagyon szépen köszönöm. Hoppá, egy kis újdonság érkezik, és előtt az az idő, hogy egy picit pörögünk, jó? Gyorsítani fogom a tempót, figyelj, itt kezdődik, hoppá, a legújabb Fisher, és a szem címe Rain. Hát most

guitare arrive lo shaki gazima ish la guerre medie az du kechem ki sol et sol az skoki kam si akoki kish fele shegem na kulenek valami pörgös samot itt a kakas pörkölt mellé mindig teged hallgatunk. Ó, jó kis főzecskés, tényleg. Viber is van, Szekuki, nagyon jó, a két órás mixeid, számot szeretnék kenni, küldöm neked, kedves családodnak, köszönöm. És a francia labdarúgó válogatottnak köszönöm a beolvasod, üdv Attila!

0: kapcsolni 5 másodperc, mondom ki nyert. Végre Leclerc, hamarosan érkezik Martin Garrix, Butterfly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
1: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Ha nyár, akkor zalakaros, ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.

zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb esti

vissza. Oj, de jó! Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmi, csak érvezni azt a jó kis mixet, jó? Oké, és ha bármilyen üzenet lenne, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0620-3-111-111-re, Viberen vagy SMS-en, jó? De úgy mondtam, jöjjön Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió 1-en, Hungary Maximálisan, a buli folytatódik.

Ez itt a Rádió Egy, Jancsa Kék, ez ima is legjárva egy, az egyik SMS-i szól. Szia Kuki, a paromnak szeretnék egy zenét küldeni, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy 6 nap múlva irány Rodosz!

Jó, gyanúsak igazi, ma is leger megy. Lányok, fiúk, 18 óra múlt, 52 perccel. Nem sokára vége az After Party Show Summer Edition. De Summer Edition mit jelent? Nyár, ugye? Át akar hőni misorém. Irány Brazília! Olé! Egy kis kuki meglepetés a végé fele. Jó lesz? Ha? Nem sokára előkívásán műsor. Lehet kezdeni gondolkodni, vajon mit fogok kenni tőlem egy órán keresztül. Igen, 19-20 óraig, oké? Okay? Úgy mondtam most, irány Brazília. Ajj, találkozunk Rafinha-val, vagy Neymar-al, Marquinhos. Obrigado! Hoppa! Bulizunk! Tovább! Figyelj, ez isteni lesz!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
8: Strandfesztivál nyitó nap! Robin Schulz! Purple Disco Machine! Timmy Trumpet! Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Gól! Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Új nyitvatartás. A kiskanizsai JD-cukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD Cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
12: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
13: Nem, Miro, nem készülök semmire se.
14: Vagy éppen valószínűleg van valakivel. X idő 6-tól 10-ig. A 6-tól 10-ig. Micsit bekapcsolod a rádiót, hallott, hogy ott van. A fixen nem tudsz megbukni, mert biztos, hogy benn van a rádióban, hiszen hallom a hangját.
13: Ugye miért olyan barátságos mindenkivel?
14: Mert ismerősöm úgy bukott, hogy lefotózták egy autómosóban, tuta nélkül a csaj, és az volt a reklámfotó a lift reklámokban. Jézus Mária! Vittem haza egy pontyot. Azt mondtam, én fogtam, azon buktam meg, hogy nem volt a szája megszúrva.
15: Na mondjuk, a itt alapos az asszony.
14: Azért az asszony alapos.
15: Aki ezt átnézi a halat, hogy van-e szúrás a száján.
14: A férjem úgy bukott le, hogy SMS-ben megköszönte nekem az előző éjszakát. Nem baj, csak én anyáméknál voltam a gyerekekkel. A hülye, a hülye.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show o Radio Etienne.
1: Avant le tout show again, Camilla, Servus Camilla, hogy vagy?
2: Jó, nagyon jól.
1: Mit jól csináltál már, szabad tudni?
2: Látogatóba voltam a páromnál.
1: Jól sikerült, jó volt?
2: Mondhatjuk, hogy jó volt, igen.
1: Mondhatjuk, ez mit jelent ez, Camilla?
2: Hát várjuk haza, hogy gyógyuljon, ennyi.
1: Ja, jó, oké, értem. Na, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, kinek szeretnéd küldeni, kinek szóljon?
2: Hát a páromnak, mindenképpen a lányomnak, mert ő most vár haza engem, úgyhogy szerintem, mire hazaérek, pont meg tudjuk, hogy hallgatni.
1: Igen?
2: Aztán így ennyi, nem mondom ennyi. Ki, amit nem lehet, de egyébként, aki bulizni szeretne, akkor azt hallgassa.
1: Mindenkinek, aki szereti.
2: Mindenkinek, aki lehet mondani.
1: Velem igen. Jó van, rendben. Köszönöm szépen a telefonát. Én és kellemes estét. Ciao.
2: Szia.
1: Fitless, Bibi Rexa, New Religion. Újdonság érkezik nálunk. Imádunk.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Kával a túlsó végén kit köszöntsünk.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Úgy kicsit faradt a hangod, úgy tűnik.
2: Ja.
1: Mi történt?
2: Éjszakai lumpolás volt, és még nem hevertem ki.
1: Ahogyok nem egyedül, tegnap zenéltem Ráckevén, és jó kis buli volt.
2: Van az úgy.
1: Van. Jó volt
2: jártam
1: a közönség.
2: Jártam arra egy részét, láttam, igen.
1: Ja, ott voltál? Tényleg? Jaj, de jó.
2: Ott is,
1: jabó, oké. Parti játsza van a túlsó végén, hődém is soraim. Mindenhol megy. Minden klubfesztivál ott van egy nap alatt, vagy egy este alatt, Monsieur Viktor. Na, kértél tőlem Alex Kenji Bambolé, egy jó kis pörgős latin muzsika, kinek szóljon?
2: Igen, az jó, arra fel lehet kelni. Minden fáradt álmos másnaposnak.
1: Jó, oké, rendben. Hát jó, oké. Menj el aludni, jó? Jó? Köszönöm, a telefonáltál. Jó éjszakát!
2: Sziasztok!
1: Hello. Hú, de fáradt volt a hangja tényleg. Állj, pörögünk újra! Alex Kenji, Bambolé, imádom! Itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte a lemenégű jelvet Taylor Swift, ki az, aki mindjárt kiderül? Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Norbert.
1: Norbert, mi újság, hogy vagy?
2: Minden jó.
1: Minden jó, oké. Na kinek szeretnék küldeni azt a jó kis Taylor Swift, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, Brandonnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívülök neked kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao. Na, lányok, fiúk, az egyik SMS itt szól, szóval ki boldog születésnapot kívánok a férjemnek, üzenem, hogy nagyon szeretem. Viszont nem tudom, ki a férjed, és ki vagy te, mert nem értel semmi, de jó. Oké, akkor boldog születésnapot kívánok neki. Érkezik nálunk a legújabb Taylor Swift, a szám címe Up a Light.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kukicsak!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez van, szerencsém?
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hello, Gizmo, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, csütörtök péntek szombaton dolgoztam, a pihentem.
1: Pihentel már, jól tetted. És akkor mit szeretnék kiállni tőlem, Gizmo?
2: Egy nagy bugidást.
1: Azaz, jó leszek újra, Metzke Victoria Radio Remix, ugye?
2: Igen.
1: Oké, rendben, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Józsinak, Nikinek, Vibinek, és persze nekkel, családodnak is, aki szereti.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kedves estét, és pihenjél egy nagyot, jó?
2: Oké, kukit,
1: szia. Ciao, szia. Lennek fiúk előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egy pár perc múlva. Mi a legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD Cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
0: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít, a héten utoljára, de nem kell megcsinálni, gyerekek, mert holnap este 8-tól újra Diszkósít, csak akkor Hanvai PG-vel és DJ Juniorral, most azonban hármasban vagyunk, itt vagyok velük, Bárány Attila.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, és hát kérem szépen, én köszönöm mindenkinek a tegnapi klub speedes bulit, szenzációs volt, legközelebb egyébként majd karácsony és szilveszter között találkozunk, ahogy azt szoktuk, addigra 31 éves lesz a klub.
7: Ladies and gentlemen, madame on her, madame messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig. Én köszönöm neked, meg hát ugyebár a Schulznak, hogy mennyire jót röhögtem rajta ezen a délután rendezvényen, és köszönöm Harkának, meg Ósznak a szombat estét, mert ott is nagyon jól éreztem magamat.
5: Na, akkor kezdjünk még az a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, köszöntjük a Rádió egy hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: Társadalék tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkosít a Rádió Egyen. Na hát, tegnap volt adrenalin. Volt adrenalin, az volt. Ma, hogy Bakelitről játszottunk, én nem tudom hány éve nem játszottam Bakelitről egyébként elektronikus zenét, úgyhogy több mint egy héten keresztül válogattam el ezeket, és olyanokat találtam, hogy hihetetlen, és nagyon élték. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött.
1: Én se tudom, hogy hány éve nem játszottam, és azt is tudom, hogy hány évig nem fogok. Tehát...
2: Soha! Mert az összes eléget. Meg azok meg sem voltak.
1: Ja. Igen, de az, hogy ez soha többet nem, én nem szivatom magamat a Bakelittel. Ne,
3: a Bakelit egy akkora hülyeség, ne, te jó
0: ér. Nagyon nehéz. Újra elővettem, és ugye nyilván visszajön, mint az úszás, vagy a biciklis. Egy, te megtanulod, akkor az visszajön. De nagyon fura úgy diszkózni, hogy a keverő nézett, hogy körülbelül milyen BPM-ben jött a dal egyébként. Tehát, hogy nagyjából tudod satszolni, de ugye de, mostani CD játszak, vagy kérek. Fura egy picit.
3: Van fülem hozzá, mai napig a funkit, azt nagyjából azzal rakom össze. De az, hogy ezzel szenvedjen az ember, meg nem tartja a tempót, meg
0: egyszer belefér, egyszer belefér.
1: Megugrik, gerjed, por megy alá,
3: aki életében nem csinálta. Meg legyed mainstream DJ, azt kívánom, 30 évvel ezelőtt, 400 darab lemezel egyszerre. Úgy, cipeld, öcsém, cipeld. Na, és akkor most jött a Dracula itt a Rádió Egyen, itt rémizgetjük az embereket.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosi Radio Show, DJ Junior Bárjától és jó magam Hanvai PG. Szerdán belevágunk az 50 órás Guinness rekord kísérletbe. Egyébként ugyebár körülbelül kora este valamikor pénteken lesz vége, hogyha túlélem, majd beszámolok róla.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között az emesék, sarolták, antalok, lottik, vilmosok, zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tauz Erzsébet, Lieszowskiné Beáta, Cucor András, Váci Tamás, Sánta András, Kröniger Eszter és Varga Gergely. Istenét és az ünnepelteket.
0: Igen. A Juniort meg nem annyira, mert most mutat ilyen rettentő videókat, amiben egyébként diszkozik bakelitről. Ezt miért csinálja?
2: Nem, ez csak úgy megmutattam, hogy így volt otthon a DJ pult összerakva.
1: Fantasztikus. Ez fantasztikus.
0: Hogy örült neki?
1: Jó, és most megyünk tovább, húgalani a rádióban, az diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ezt a számot már az április elejé óta meg akartam csinálni, aztán mondtak, hogy ne, mert ez még meg fog jelenni hivatalosan a David Guettával. Hát olyan is lett. Na, menjünk tovább a Shine-nal itt a diszkosítban.

Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ pultban.

0: kedvezve kéne állnom. De egy biztos elment a hangom, ti jöttök.
1: Nem, hogy azt nem tudod, hogy merre leszel majd, hanem, hogy most mi van.
0: Na, sokkal nagyobb vagy.
1: Nagyon. Nagyon. Tudom. Meg az jutott még eszembe, hogy egyébként elmész, és ugye el kell menni egyszer, azt megmondta a Kossuth apánk is, mindnyájunknak egyszer kell menni. Viszont, amikor ő visszajön, akkor meg én megyek el.
2: Jézus
1: Szent. Mert nekem sem kell majd mennem. Ha el kell menni, ennyi.
2: Jézus Szent Szűz Mária, egy biztos, ugyebár, hogy jövő héten Guinness rekord kísérlet, aztán pénteken, miután befejeztem az 50 óra diszkózást, én még elmegyek két helyre játszani, melyek Bobozni Balaton Fűszfüre, utána pedig Turkelére, szombaton pedig Balatonfüred, és onnan még lehet, hogy a fővárosba is vissza kell jönnöm. Szóval vasárnap szerintem, felejtsd el.
0: És most egy dalpremiér következik itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között a diszkósítben, természetesen Bissensőben. Annak idején Madonna lemezét, a musicot nagyon-nagyon sokat játszottam eredetiben, aztán pár héttel ezelőtt hallottam belőle egy egészen használható kis verziót, na én ezt alakítottam át. Úgyhogy ma először itt a Rádió Egyen, Madonna, music, Bissensőben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attila és velem Hanvai Pícsivel, totálisan jó a hangulat egyébként tényleg, és magam részről azt tudom ez egész ezt hozzátenni, hogy én azért szeretek rádiózni, mert ez engem rendkívül szórakoztat, de te...
1: Valaki nem annyira szórakoztat, ezért vagyunk csak egy órát.
2: Másképp kell megközelíteni. Egy valakit nem szórakoztat. De pont az az ember,
1: aki... Ezért mondom,
2: pont egy ember.
0: Igen, lehetünk volna többet, meg voltunk is többet.
2: Miért a 35 dolg?
1: Nyugodjatok meg, még lehet ebből valami. Na, én ezt mondom, hogy lehet ebből valami, úgyhogy...
0: Mondjuk, de...
2: Ha 25-a fogok játszani. 10 év múlva. Mert addigra lelassulok.
1: Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy ha jobbak lesznek, akkor bármi előfordít.
0: Jobbak? Hát minél jobbak?
2: Én csak rosszabb lehetek. Jó, mehetünk tovább a rádió, az igazi mai slágerek között. Már is érkezik a Alec Human és a Black Mamba. Ez annyira AI, amennyire csak lehet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a jövő héten 4 fellépésem lesz. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek Bogásra, ahol pár hete egyszer már voltam, de ezen a hétvégén lesz a kamionos találkozó, és ilyenkor rengetegen szoktak lenni a településen. Szombaton pedig egy önkormányzati rendezvényen zenélek Monori Erdőn, és onnan jövök fel Budapestre, ahol a Bad Beach White Classic Partin zenélek. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán. Július 10-én szombaton jön a Day by Day, az új dalom videoklipje a YouTube csatornára, és a hivatalos megjelenés szert a világon. Ezen kívül jövő héten a Hanvaival leszünk itt párba, viszont én pénteken elutazom, azt kell mondjam, hogy elmegyek Olaszba, és több mint egy hétig nem leszek, nem találkozom senkivel, jól fogom érezni magam. Szevasztok!
2: Ha abból indulunk ki, hogy egy fellépés egy órás, akkor nekem jövő héten 54 fellépésem lesz, mert lesz, hogy 50 órás
0: Az szép.
2: Jó, és hogyha végeztem ezzel valamikor csütörtökön este, akkor Balatonfűzfőre megyek ugye bobozni, aztán Túrkeves, szombaton pedig Balatonfüred, és lehet, hogy még a végén meghúzom itt a fővárosban is. Hát tessék csatlakozni bárhol, mert egyébként lesz a Guinness Record kísérletről TikTok live is. Én ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: Illetve Charles D. Veszka és Bexi közösével a Kengedi Naffal köszönünk el tőletek. Ennyi lett volna már a Diszkosi Trédio Show. További

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenékre számíthatok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Tele lesz az adás olyan újdonságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Wilcox, kezdjük el!
1: Csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM2PM. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: első változata megjelent, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is Mine Radio Show, itt a Rádió 1-en.

0: egyszerre régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghal az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi, idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm. Ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

0: Faithless ikonikus klasszikusa, az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camelilo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is My Radio Show.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Wilcox a lemezjátszói mögött, Tame Impala, Dracula, Gordo, Loco Loco, ezek biztosan jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: megyünk tovább. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogtok szórakozni, ha továbbra is minket hallgattok, ezt garantálom. Mint egy buli! Olyan velünk ma is a World is Mine Radio Show. Wilcox, menjünk tovább!
1: Amivel indítani fogom az órát, az Hypaton és az Out of My Head. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nyitottuk el, ez a Lokko Lokko.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Lokko itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: trendy, szuper friss, abszolút előremutató zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Wilcox, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-szát, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: te stúdiódból jön egy fantasztikus dal.
1: Malbó barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Tovább ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék a következő egy órában is, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
2: Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.
2: A

0: Ajánlom mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk a következő egy órában is, innentől ezeket Bricklék válogatja. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixemben. Elsőként érkezik Robin Schulz és Sigala slágere, az AM2PM, itt a Virgin Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Priklék a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Sony Fodera Think About Us című dalának Siri Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Jön a Zoo ikonikus lángere, a Fade It ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: És maradunk a friss megjelenéseknél.
1: Érkezik Alex Kenji Bambole című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felbestíti így is ezt a 42 fokos nyári estét. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: At the turntables now, Brick Lake.

0: Insomnia 2026, akár ezt is mondhattam volna erre a fantasztikus zenére, Bibi Rexa jóvoltából érkezett egy felújított változat a Faithless legendás klasszikusára. Ez volt a New Religion a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Napriklék, nézzük, hogy mi érkezik most itt a legvégén.
1: Zárásként egyébként a kanadai producer ikonikus slágerét hoztam el, Deadmau5 Brazil című zenét, így a nyár alkalmával annyira passzol hozzá. Igazi nyugtató csillesi, kiülsz az éjszakába, vagy akár csak egy vízpartra, és ott ellazulsz. Ezzel zárom a mai mixemet. Legyetek rosszak, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Tiesto után pedig maradunk még a holland sztár DJ-knél, Szemfeltet hozom, aki elmesélte nekem a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a backstage-ben, a fellépés előtt, hogy ő pont abban a klubban kezdett DJ-zni, ahol Tiesto, és amikor ezt elmesélte a karrierje kezdetén Tiestónak, Tiesto, mint egy ilyen támogató keresztapa, nagyon sokat segített az ő karrierjében is. Hozom már is Szemfeltet, ez a Heart Like Mine, amit nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban, és hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. Na most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd el az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez így

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegei tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypotone, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypotone. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és öt olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.